0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!
1: Come in and step cross and step side.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.
1: I make you woof like a dog. Woof, woof, woof.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

and I'm taking everything without shaking.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Station that plays the most music.
5: It's all about the music.
6: What's going on, people? This is

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangolatú zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Show me all your dance gadgets. Make it. Stand up and

0: zenét ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. Love goes down.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Pontosan 14 óra van.
1: Super DJ Rádió. Most pedig egy újabb nagy kedvenc. Neked zenélünk.

Hát sziasztok mindenkinek, kellemetesen jó reggelt, vagy jó délutánt, vagy jó délet, vagy aki éppen ott, vagy érted, én nem rég, de itt vagyok már veletek, úgyhogy csókolom a szíveteket, remélem ma is már nem tartotok. Két órátok akar, mert mindenféle kellemes zenék mellett hasznos és vagy érdekes információkat kaphatok tőlem, remélem, hogy mindenki megelégedésére. Ez a Super DJ Rádió, benne pedig Boriszka, aki kialudta magát.

hagyom magát a magasnak, ez volt a High Girl. Elmesélnek, mesélnek is szétem, azt kívánok. Jó, de ezt kívánok, aki úton van a nyulakkal vigyázzon, az biztos, mert meg a végén kinyúlnak, vagy oda nyúlnak, vagy elnyúlnak, nem tudom. Legalább elviszik őket a nyulambulanciára, kedves mesi. Pusz a vidalakoknak, sziasztok, hogy velünk vagytok. Tök ez Miracle-al a folytatásban már is haladunk.

Egyébként nagyon szeretném, hogyha össztársadalmi együttműködésre, közfelkiáltásra megszavaznánk a tatabányai vasútállomásnak egy órát, egy olyan működőképes órát, ahol kiírja az állomáson ülő jegyszedő, jegykiadó, vagy egyébként ilyen néninek. Hogyha 9 óráig van a jegykiadás, akkor 57-kor ne rakja már ki a táblát, ha nincs jegykiadás, ne sétáltasson meg. Ugyanis én nagyon szívesen megvásárolom az automatától a jegyet, csak egyetlen egy probléma van, hogy egy kicsit gyűröttebb a készpénz, akkor nem veszi be, visszaadja, és akkor ott fejbe kutyapicsázik mindenki, elnézést a rossz hasonlatért, de valóban ez van. Úgyhogy gyerekek, támogassuk meg a MÁV-ot, mert arra még nagyon ráfér, és lehetek olyan kedvesek, hogy gyűjtsünk nekik össze egy ilyen. Azt a baj, az a régi ruszki ébresztő óra, ami 9 órakor mondja, hogy prrrr, és akkor tudja, hogy vége van a munkának. Hát ne rakja ki a táblát. Köszi!

Nagyon szépen humorkák, uborkák és a barátai. Kovács kérde haverját, figyelj, te miért sem tiltasz? Semmiség, szimpla poci baleset. Nem is tudtam, hogy szoktál focizni, mert nem is én. De tegnap kikapott a válogatott és mérgembe fölrúgtam a tévét. Hát én is egy ígértem, amikor utoljára ugye másodperceken múlott, ugye, hogy ne essünk ki a VB selejtezőről, hogy itt kicsomagolom a televízió találcsok között, de aztán megnyugodtam nagy nezen, ez mondjuk kell egy kis pálinka. Na, katona, mit érez, amikor látja a hazánk zászlóját lobogni? Mit szelethet, nem? Hát az mindenképpen, ott még érezhet mást is. Az ejtőernyős oktató tanítványa az ejtőernyőzés gyakorolják. Ketten kiugranak a repülőből, és miközben zuhannak, a tanítvány megpróbálja kinyitni az ejtőernyőt, de nem nagyon sikerül. Oda szól, mester, nem nyílik az ejtőernyő. Nem baj, fiam, ez még csak a gyakorlat. Ez nagyon kemény. Csak kicsit közvetlenül illik ide, hogy kezdte a hóhér. Na, hogy kezdte a hóhér? Gyerekfejjel.

Ali Bálint úrnak is kellemes szétre volt, kívánok, hogy ő is írja. Nagyon vigyázzatok magatokra mai napon, és üdv Ali Bálint, Dizsi Balogh, a Toyota M5-ösből, a fényezőből, fényüzeműjéből. Köszönjük, hogy velünk vagy te is. Vibe számunk természetesen 0-7-45-95-95-95-ös. Te felejtsétek el, van egy boriszkás bulihívós is, 0-32-19-48-07.

bár más kontextusban, de valójában megjelent. Ebből volt már egyszer ügy, aztán most megint lett. És én mindig azt mondom, hogy az emberi hülyeség, legyen az bármilyen meggyőződésből, az akkor is csak egy hülyeség. Hát kérem szépen, ismételten ugye újabb ilyen bőlt húztak le a Netflix, meg

többiek ilyen micimaszkó lázban. Előkerültek a micimaszkós figurák, stb. Stb. És az eredeti figurák egy kicsit az ajval meglettek ugye mozgatva. Na most, hogy mennyire jó, vagy mennyire nem tudom, én nem nagyon akarok ezzel túlzottan belemenni, nem akarom itt megfejteni a dolgot, én biztos nem fogom megnézni, tőlem kicsit távol állnak ezek az újra gyundol dolgok. Ellenben muzulmán testvéreink, muzulmánék problémáztak, és kérik, hogy a beharangozókból, illetve a plakátokról, illetve a mozibemutatóknak a beharangozájából a muzulmán érzékenység miatt vegyék le a szereplők között a malacka mutogatását. Tudjátok, ez a kis vékony hülye gyerek, aki mindentől mindig parázik, tehát ilyen kis Stockholm-szindrómás szerencsétlen. Na most azt ne tegyék, és komolyan elgondolkodtak a forgalmazók, hogy esetleg ez vallási érzékenységessé. Mert hogy a disznó az a muzulmán vallás szerint tisztátalan állat, érted? A disznó. Na most túl azon egyébként, hogy amikor megeszed, az már teljesen mindegy, ki van most, ha ki van főzve, kutyabajod nem lesz tőle. Az, hogy a iszlám nem eszi, az legyen az ő problémája, amíg én eszek, és nem ő neki kell helyettem megennie, szerintem borzasztó polkorektek vagyunk. A nagyobbik baj az, hogy ez megint egy olyan fölösleges hisztikeltés, mert ugye a muzulmánék mellé rögtön belát a különböző ilyen vallásiék aggódó, hogy jaj, szegények mit fognak gondolni. Gyerekek, ez malacka, ez sosem élt. Ő sose volt sertés, ő sose volt disznó, ez basszus egy rajzfilmfigura. Jobb esetben mesehős, vagy éppen rajzlapra lerajzolt Milne által egy báb alapján megtörtént dolog. Nagyon remélem, hogy észhez térnek ezek az emberek, és nem lesz ebből valami akkora bírósági csinadratta, és akkor letítják a szerencsétlen malackát, aki összességében egyébként egy pozitív hős. Ugyanis az van, hogy ha ezt most tényleg meglépik, és ebből egy ilyen precedensértékű, úgymond próbaper lesz, akkor innentől kezdve nem áll meg. Tehát akkor jön majd a Béb, akkor jön majd a szerencsétlen mazsola a rajzfilmből, és az összes többi dolog, illetve eltűnnek a sertéshúsok a mindenféle üzletekből, meg ilyenek. Mert higgyétek el, ez olyan, mint egy rohadék nagy lavina, megindul, azt akkor temet minden. Tehát a hasonló gondolkodás, és pontosan nem is annyira vallásra van probléma egyébként ezzel, hanem ezekkel az idióta mindenért érzékenyülő háborúkban, akiket tulajdonképpen állítólag az ő nyomásukra történt az például, hogy a hófehérkét négernő játsza baszki. Hagyok időt. Tehát, hogy esetlegesen a hófehérke szó senkinek nem jutott eszébe, hogy ritkán jár szoláriumban, meg hogy azért mégiscsak életidegen, tehát Tamás bátyát fehér ember akarná játszani, akkor különböző szakszervezetek és hiperpigmentált lakosság azonnal lapos tévére kapna és verné be az üzleteket, meg gyújtogatna, mert hogy az a apró amerikai büszkeségnek az egyik ikonikus alakja. De fordított esetben az a hófehérkét, az nem is egy kicsit túlmentünk ebben a dologban, tehát nem sajnálom a Disney-t fizetni, ne haragudjatok, mert egy rohadt lehúzós és mindent magából olvasztó cég, de most tényleg a malackát. A múltkor azért volt belőlük probléma, akkor valamelyik másik ilyen erkölcsőt neki el szórakoztatni, hogy a micimackot ne ábrázolják már úgy, mint eredeti képben, hogy nincsen rajta alul ruha. Na most, hogy ott esettek a micimack, hogy plüss, és se kukija, se nunia nincsen egyébként, ugye mici az nő, mert ugye van neki neve angolul Winnie the Pooh, ugye, ami csaj. Tehát ott nem igazán egy plüssnek, ne keresd a kukiját, a plüssnek a nemi szervét keresed, akkor látogasd meg a pszichiáteredet nagyon gyorsan. És tüntetést szerveztek, hogy a szerencsétlen micimackó öltözködjön föl. Érted, egy plüssről beszélünk. És akkor ehhez képest, most jött a micimackó, tehát hogy így nem normálisak. Na most innentől kezdve a melegjogi szervezetek nekiállnak tüntetni, hogy a tigris a farkán ugrál, én nem tudom, mit csinálok. Lejön már kicsikét több beszünk ezzel kapcsolatban. És ha valaki ilyenekkel reagál, és nagyon tisztelettel kérem az ilyen törvényhozókat, és innen úgyis hallgatnak biztosan, hogy kapjunk már asztalra, és mondjátok meg, gyerekek, ha nem szeretitek a gyógyszert, akkor ne írogassatok, ne akarjatok ilyeneket, és hagyjátok békén a rajzfilmfigurákat, mert abból nagy baj van, ha már ezeket is meg akarjátok mondani, hogy hogy nézhetnek ki, meg hogy nem. Köszönöm szépen. Yes, új, mi malaszka. Na de bocsánat, jön a felvétel a folytatásban, Jesus Rise, és ez a funk szerem, Piri.

Ezt vagyok Vencénél Gabriellát, és ide nekem, hogy szerintem akik ezen agyalnak, azok biztos nem szalag mellett három műszakban dolgoznak, vagy épp azon vannak, bevezetjék a csekket. Nagyon igazad van, azon gondolkodtam egyébként én is, hogy az én nagyanyám, aki házvezető nőség mellett otthon még a szőlőbe kapált meg még az unokát is, az engem nevelt, ami azért felért azon a másik kettővel, hogy ő neki miért nem jutott eszébe ilyen hülyeség, pedig egyébként nagyanyámnál liberálisabb, felfogású embert nem ismerek. Tehát, hogy így lehet, hogy túlzottan rájének, az eddig rendben van, csak ugye nagyon nagy károkat okoznak ezzel, tehát nagyon ismeretős.

Üdvözlöm Isa István urat is, és persze a családját, örülök, hogy velünk vagytok. Hát meglepő, csak annyiban meglepő, hogy nem tudtam, hogy reggelen igyekeztem most már úgy lenni, bár a holnap délelőtt most már biztosabbnak látszik. Szerintem, hogy a munkák egy picikét elszólítanak a mikrofon mellőtt, de remélem azért attól még vártok, hogy jöjjek. Nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat.

Na, kérdezőben igazi kellemes késő tavasz időjárás, lassan utolérő a hőfok azt, aminek lennie kéne ezen a napon. 24 Celsius fok mellett közepesen felhős az időjárás, melegponti jellegű tünetekkel mindenképpen számoljatok, kora nyári a suha legyen nátok, de esernyőt se felejtsétek itthon. Csütörtökön ugyanis a napos gomoly felhős időben időnként zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északi északnyugati szél élénk erős lehet, reggelre 10 fokig hűl majd a levegő, de most 24 fokot mérhetünk, még ennél melegebb is lesz majd. A holnapi nap folyamán mindenféleképpen várható már jobb idő, úgyhogy egyre nyáriasabbá válik az időjárás. Pénteken például az ország legnagyobb részén élénk erős északkeleti néhol viharos lesz az északi északkeleti szél, 6-15 fokról emelkedik majd 23 és 27 fokra, szombaton az északi északkeleti szél továbbra is sokfelé marad élénk, viszont hajnalban 7-15 délután pedig 23 és 28 fok között alakul majd a hőmérséklet. Vasárnap ugyan kicsi szeles lesz az idő, de az északi szelet helyenként erős lökések mellett már a nyárias meleg is megkísérti, érezhetjük is ezt, 25 és 29 fok mellé melegszik a levegő. Jaj, de szép gólyás képet láttam itt közben. Azt mondja, hogy orvos meteorológia. Csütörtökön azért itt lehet a migrén, fejfájás, gyulladásos panasz, vérnyomás ingadozás jelentkezett mindannyiunknál. A helyenként előforduló záporok környezetében füdette párásabb lett a levegő, ami nehéz légzés, légszolmat idézhet elő. A napos idő jó hatással lesz azért a hangulatunkra. Most már nagyon figyeljünk arra, hogy ígyunk sok-sok folyadékot, kéne száradjunk. Közlekedés, meteorológia. A záporokban, zivatarokban figyeljetek, mert lecsökkenett a látótávolság. Napos időben azért legyünk nálunk a napszemcsi, vigyázzunk a közlekedésben. Volna jelentés, nyírt hölgy, eperfa alacsony, vadgesztenye, boncák, gombák szintén alacsony, és fenyőpásítőfélék vannak közepesen a levegőben, ezek ellen érdemes védekezni. Csütörtökön a balcsinál sokkal lesz élénk időnként erős az észak-észak-nyugati szél, délután 22-24 fokot mérhetünk, figyeljünk, mert az UV sugárzás már magas, a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, a vízhőmérséklet már majdnem fürdésre alkalmas, jelenleg 19 Celsius fokos.

rossz viccet kapok, engem érint a villanyszerelő egy picit, kedves Balogh úr, úgyhogy honnan lehet felismerni a kezdő villanyszerelőt? De azt nem honnan, hanem hogyan. Elég könnyű, de azt szokták mondani egyébként, tudod, hogy miért nehéz felismerni a jó tűzoltót? Mert hogyha nagy a tűz, akkor könnyen beleolvad a környezetébe. Ez nagyon gonosz vicc, bocsánatot kérünk mindenkit, nem tudom, csak viccnek szálljuk.

Kérdezem, akkor közlekedési információk, egészen pontosan 14 óra 49-es frissítésben. Az M1-es autópályán Tatabánya és az M0-as autót között kiépített terelésben szakaszos a lassulás, tolódás tapasztalató. Például a külsősávban ez, aki személyautóval van és Budapest a célja, sokszor szoktam mondani, annak érdemes az átterelt belső sávot választani. A terelés előtt a 81-es, valamint a 68-as kilométer között is tolódik a forgalom, aki teheti, válasszon másik útvonalat. A 8-as főúton Székesfehérvár déli elkerülő szakaszán az 1-es kilométer közelében műszaki hibás kamion vesztek el a külső sávban, az M7-es autópálya felé vezető oldalon 1-2 kilométeres már a torlódás. A 10-es főúton Pilisvörösmáron a 16-os kilométernél új gyalogos átkelő helyet építenek, napközben 7 és 17 óra között lezárják a fél útpályát, illetve a 10-es főút úttörőház utcai csatlakozását is. A zárás ideje alatt kerülne Silály utca felé lehet, na nagyon Silály, vigyázzatok magatokra, Boriszkára, szép anyagokra, kerekvilágra és mindenkire a közlekedésben. Puszikat dolszavik, szénnyárt érkezik hozzátok, én már is a hashash.

picit mutatunk, illetve igazából Pozsonyban található Romero Dom, az Romer házáról lehetne szó, a Romer Flóris Polihisztor szülőháza, amit nagyon szépen átalakított a Kosmivatalnál, úgyhogy megőrizték az akkori jelleget, hogy zsenne, csak egy-két érdekeseket, nem is annyira a Szeszről van itt szó, kérem szépen, hanem belül a zongorával egy nagyon szép Mantovanelli alkotásról beszélünk, és a bútorok is mind az 1800-as éveket idézik, de jó állapotban vannak, tehát nem kell félni, hogy ráőrzés összeszakad. Természetesen Romero úrnak is itt van a fotója, a bejárat pedig inkább ilyen várat idéző, vagy inkább ilyen vár előfogát idéző, belül gangos, kívül belül lehet ülni, tehát nagyjából ezek a pesti körúdorokat jellemzi, de nagyon-nagyon szépen igényesen felújítva, belül szép fényekkel, barátságos zongokkal, és hát nagyon finom sörökkel, itt egy generál pivóval látok egy igazi kéznévre sört, úgyhogy nem kellene a dolog. Egyébként vannak leírások itt, amit meg lehet nézni belül, magyarul, szlovákul is ki van írva, úgyhogy érdemes mindenkinek ellátogatni Pozsonyba, a Romer házába, fogyasszatok ma is felelősséggel. Jövök mindjárt némi Boriszkóppal, viszont itt egy kis szintomusika hasszó.

pénz, és ez volt a gyerekek című dal. Szálljunk már is tovább. És nem mondom nektek, hogy mit üzennek a csillagok. Ezt a zenélünk egy nagy-nagy robbanásnál. Dynamite jön már is ez a Tire Cruise.

Megnézem, akkor nézzük ezt a bizonyos horoszkópot, Kosokkal az élén, kedves Kos, az ikrek hava felpörgeti a kommunikációdat, és új embereket sodorhat az utadba, váratlan ötleteket is tud hozni, ezeket az ötleteket tessék mára kihasználni, mert fontos lehet. Bikák, most új ötletek és lehetőségek érkezhetnek pénzügyekkel vagy munkával kapcsolatban, de fontos lesz gyorsan reagálni, ne félj kipróbálni valami újat, új, ikrek. Na, energikusabb, kíváncsibb és nyitottabb lehetsz, mint az elmúlt hetekben bármikor, egy új kapcsolat vagy beszélgetés különösen inspiráló lehet. Rákok, az ikrek hava arra késztethet, hogy kicsit távolabbról szemléld az életedet és a kapcsolataidat, egy régi emlék vagy megérzés, most fontos felismerés hozhat, már nem mérgezést olvastam, oroszlán. Az ikrek hava kedvez a közösségi programoknak és a kapcsolatépítésnek, valamint a kreatív ötletelésnek, egy váratlan meghívás vagy spontán találkozó különösen izgalmas fordulatot hozhat a napodba. Szűz! És gyorsabban kell reagálnod, mint azt megszoktad, de ez nem feltétlenül rossz. Figyelj arra, hogy ne vállald túl magad, mondjuk ez nagyon fontos. Tehát mérlegel, egy utazás, új tanulmány vagy izgalmas beszélgetés teljesen más nézőpontot adhat egy régóta húzódó ügyben, hagyd, hogy kicsit sodorjon az élet. Skorpiók, egy beszélgetés vagy váratlan helyzet rámutathat arra, hogy hol van szükség nagyobb őszinteségre, vagy időt magadnak az átgondolásra. Nyilasok, lehet, hogy egy régóta halogatott beszélgetés végre megtörténik, vagy új ember jelenik meg az életedben, a nap energiája pezsgő és inspiráló lehet. Bak, mint a Boriszka. Mostantól felgyorsulott körülötted az élet, különösen a munka és a napi teendők terén. Még ennél jobban nem áll. Az ikrek hava most új rendszereket, ötleteket és váratlan lehetőségeket hozhat, hogy könnyen szétszórt, tehát ugye érdemes listát írnod, és tudatosan rendszerezni a gondolataidat, egy új rutin hosszú távon sokat segíthet. Vizöntök, az ikrek energiája inspiráló embereket és váratlan ötleteket sodorhat eléd, ne fogd vissza magad, de nem. Végül, de nem utolsó sorban a halak horoszkópja, mi szerint az ikrek hava ugyanakkor nyugtalannább is tehet, mint amennyire szoktál lenni, mint egyszerre vágynál csendre meg pesgésre, egy családi beszélgetés, hogy váratlan ötlet segített tisztában látni, mire most tényleg szükséged van. Ha úgy csak a jók fognak teljesülni, többé nem kell foglalkozni, na meg persze érdemes minket hallgatni a folytatásban is, hiszen hozzá nektek a jó zenéket, mint van már is Silent Circle, nagyszerű diszkó átdolgozással, jön a dal, ez a Touch in the Night.

Na kérem szépen, 11 napos lesz a 30. Szegedi Borfesztivál. Érdemes erre készülni. A 2026-os év különleges Szegedi Borfesztivál történetében, ugyanis kerek 30. évforduló alkalmában a szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. Idén, május 21-31-ig várja kikapcsolni vágyókat. Bizony nem sokára kezdődik. Fontos változás a korábbi években képes, hogy a domtéri kavalkád szuperkoncertjei idén már a fesztivál első hétvégén megrendezésre kerülnek ebben a fantasztikus jó időben. A 11 napos fesztiválon minden nap két színpadon szól a jazz és a blues, nekem sátszanak szerintem, nagyon jók lesznek, persze természetesen lesznek azért sztárfelépők is, ilyenek például a Bettilab, Molnár Ferenc, Karamel, Petes Ramek és Buli zenekarok is jönnek a hangulat mellé. Péntekenként egyébként szombatonként egészen hajnal 2-ig DJ-ké színesítik a zenei kínálatot és mozgatják meg éjfél után a vendégeket, természetesen ingyenes közösség élmény május 22 és 24-e között. Pénteken például az Andy Pop vonalat képviselő Blaha Lúziának, itt nagyon szeretünk, ő alapozza meg ugyanis a hangulatot. Szombaton a Kossuth Díjas Rúzsa Magdival óriási koncertet, mert egy látványközi játék, majd Lottie Beggy fellépése között követ majd. Érkezik aztán a Bagosi Brothers Company is, aki úgymond zemd rendezvény zárásra is fantasztikus jó lesz. A kóstoláshoz idén is a fesztivál hivatalos poharaira lesz szükség, ne felejtsük el, pohárról beszélünk. A megszokott kedvencek mellett a kerek évforduló alkalmában különleges újdonságokkal is készülnek a szervezők, borfesztivál emblémás pohár, a jól ismert elegáns klasszikus Szeged címmel és visszaváltatós bor, ugye ez a lepohár, a praktikus és környezettudatos fesztiválozó kedvence. Exkluzív limitált pohárra is lesz lehetőség, az igazi bor különlegességekkel és a prémium élményhez egy nagyméretű 69 centiliteres exkluzív pohár is elérhető lesz a gyűjtők és az ingyencek számára. Újdonság egyedi poharak, a vidám borozás az idén először egyedi grafikával ellátott, akár cicás, fiú és lánymintes porrak is választható, persze névi felállér, ettől függetlenül mindenkinek mondanám, tessék meglátogatni a 30. Szegedi Borlapot, nem csak felelősséggel fogyasztani, hanem jó szórakozást is kívánok hozzá.

Viber számunkra mindig 0670 45 95 95, és a Boris Kesti hívószámot se felejtsétek el, 0632 19 48 07. Ezeken a helyeken tudtok keresni, akár bulikkal kapcsolatban itt.

barom hirdetésekről emlékeztem a múltkor, hogy mindennek vannak reklámként dolgok, de aztán van, ahol viszont nem feltétlenül örülnek ezeknek a dolgoknak, és hát megpróbálnak ellene saját eszközeivel tenni. Miről is van szó egészen pontosan? Hát kérem szépen, hányásért felárat számol fel az All You Can Eat étterem, hogy megfékezze a túl mohó vendégeket, ugye? Hát igen, hamar bekajálnak, és akkor baj van. A Gelvez városában található Sevilla régiójában működő sushi toró az utóbbi időben hát elég sok figyelmet kapott. Az étterem ugyanis extra költséget számít el azoknak, akik a hát vendégként annyit esznek, hogy végül rosszul lesznek, és a helyszínen hát hánynak, úgy szokták mondani, egészséges rókának adnak életet. Amennyiben egy vendég túlzott ételfogyasztás következtében hány, az étterem föntartja a jogot arra, hogy extra díjat számítson fel a keletkezett károk fedezésére, áll a sushi toró által kijelzett táblán. Éppen ezért is döntöttek úgy, hogy a hányási díjjal próbálják úgymond kompenzálni a túlzott evést. Hát bizony, hát hogy mekkora is az összeg, az nem derült ki, amit fizetni kell a sushi toróban. Az étterem svédasztalos kínálat egyébként jelenleg 6800 és 9600 forint között mozog, attól függően, hogy a hét melyik napján és minden időpont érkezik a vendég. Hát igen, mondjuk a mohóság az nagy probléma, de egyébként alapvetően mindenütt szoktak felállat fizetni azért, hogyha valaki összekoszolja az éttermet vagy a vendéglőt, tehát annyira nem ördögtől való dolog ez, hát úgy kell lenni, hogy ne legyen belőle baj.

mozgatós dalok közül ez egyik nagy kedvencem volt. De még a 80-as évek ritmusunk újra szól a felvétel, Ghostbusters, után pedig én egy pitbullnal, Mark Anthonyval, csak hogy ne essen, de addig mindig adja magát, ez a Rain Over Me.

Szeretném köszönteni, Encsikének is szép napot kívánok, hogy ő csodás napot kíván mindenkinek az SDR hullámosztán, jó adást, csak köszönöm szépen, szól a jó zene, ez alaposka nem is kell, így van, itt a tavasz, Encsike, áll a jó Istennek, ezt vártok, és Lej Anikónak is köszönjük, hogy velünk vagy, annál is inkább, hogy végre már nem munkahelyről, hanem pihenés közben hallgatózol, ez nagyon jó. Meli pedig puszíja Lej Anikót közben, és ő a postás természetesen, ezt már megszokhattuk. Everything but the girl közben egy remix-el megyünk tovább, ez a Missing.

Fantasztikus Afrohaus remix szól. Everything but the girls. A Konstantinokat viszont nagyon gyorsan fölköszönteném, még nem késő, megfejtek nektek sem, hiszen Konstantin névnapját ünnepeljük ma, amely latin eredetű jelentése. Konstantinos családjához tartozó szilárd állhatatos következetes. Nagyon boldogat neki, kedves Konstantinok. Vannak érdekes másodlagos névnapjaink. Divad, Iza, Mirella, Ozmin, Teobald, Teobalda, Teofila, Tibát, Tibod, Vermila, Tulia, Adolár, Borbély Adolár. Konstantina névnapot is ünneplünk még, sőt a Timótok és a Teofilak is mutatják, hogy nekik viszont névnapjuk van, lehet őket is köszönteni. A honlapján majd a Ricák és a Júliák ünnepelhetnek természetesen névnapjuk szerint. A szülőtje napsi szót szeretném kihagyni, nagyon boldog szanapot kívánok mindenkinek, kinek ma van, vagy éppen ma tartja.

Tracks. We want some of that OG Chicago tracks.

Kézzel a Szeged napját tartjuk ezen a napon, hát nagyon-nagyon régi mezővár, hogy 307 éve van már Szeged napja. A Magyar Honvédelem napja viszont 34 éve van ezen a napon. 555 éve kereken hatodik Henrik meghalt a londoni Towerben. Úgy tűnik, hogy rivális a negyedik Edward lepte meg, ugye, aki létezett a Fakó Johann. És ugyanazon a napon a pálma szerint született Albert Dürer, német festő és grafikus. Szándozban 2 éve Bécsben megkapta orvos doktori diplomát, ezen a napon Semmelweis Ignác Fülöp orvos, az anyák megmentője. Róla majd mesélek egyszer nektek, hogy szegénynek milyen tragikus vége lett, és hogy miért is történt. Szándozban 2 éve született Henri Rousseau, francia festő, 166 éve született William Eindhoven, holland pszichológus, az elektrokardiográf feltalálója. Ugye ez, amivel meg tudjuk nézni, hogy milyen a mi kis szívünk, EKG-nek is hívjuk. 163 éve Aradon született Winkler Lajos, kémikus, a magyar analitika nemzetközi hírű képviselő. Tehát rendszertudományról beszélünk, analizálásról. 148 éve született Glenn Curtis, amerikai feltaláló, ő volt a hidroplán megalkotója, és 145 éve alapították meg az amerikai vörös keresztet Clara Barton elnökletével. Hát erre a információra szerintem szükségünk volt, nem baj, hogy ezt is tudjuk.

Természetesen most sem maradtok műsor nélkül, 20 órától Gregasz jön majd, és muzsikál nektek, 22 órától pedig Kőszegi Gabi, hogy kiszoktátok őt nem elni, bagolykodik. Természetesen több időben is érdemes a jó zenék, mert hallgatni a Super DJ Rádiót, velem viszont majd valószínűleg a holnap reggel találkozhatok, és hogyha minden jól megy, akkor a kívánság műsor is jön majd velem. Itt viszont akkor egy záródalban, a tájékozza Kylie Minogue-val a Higerrel, csapjunk magasabb frekvenciákba. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmeteket, hogy velem tartottatok, a jó Isten tartsa meg a szokásokat, legyen szép csütörtök.

0: Yeah, we wanna have good fun.
1: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, we're Clean Bandit.
1: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
1: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
1: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok, ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk, Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.
2: That make you go, hmm.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban. Super DJ Radio.

Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

Közben István azt írja, hogy összedobják a pénzt, ez egy nagy család. Így van, ez a szuper DJ család. És itt van velük Vász Peti is. Szép jó estét, halló mindenki. Hello neked is. Örülök, hogy itt vagy.

És itt van Fater is. Szép estét kívánok, Gregas, üdv minden kedves SDR hallgatónak. Sopron Gari újra itt tekerd meg. Megtekerjük. Egy kis mini házi buli, így a Super DJ Radio-ban.

És itt van velünk Kollár Gábor is. Szia Greg, a szép estét kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a szuperen, szabad szállásról. Hát üdvözlőlek, hogy itt vagy, és örülök neked. Kb. 3 hónapig én is voltam szabadszállási lakos, hiszen ott voltam katona 3 hónapig. Aztán mentem tovább.

Come back soon.

Ez itt a Super DJ Radiosban a Selection Live. Viber szám 70-45-95-95. Élőben megyünk, élő mixben. Velem Gregasszal is. Csak is a legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Az elején ilyen 2010-es felvételek, kb. 20-15 percig. Aztán jönnek a frissebbek.

És itt van velünk a Vibe-en DJ Csabi is. Szia Gregi, szép estét kívánok mindenkinek, és jó zenehallgatást. Hát köszönöm szépen, hogy itt vagy és megtisztelsz. Aki még nem hallott a Csabit, az mindenféleképpen tekerjen vasárnap délelőttönként a szuperre, hiszen nem maradhat ki, aki még nem hallotta. Sláger pörgető nagymester.

Stronger, we're staying.

Picit house-os az irány, de nem lesz ez mindig így. Ez a Super DJ Rádiósban a Selection Live. Viber szám pedig 7045-95-995. Aki gondolja, írjon nekem. Küldtetek képeket is, ki hol hallgatja, mit csinál. Milyen az irány, merre vegyük. De lesz még itt egy-két újdonság. Egy-két lemez bemutató, hogy szoktuk is.

0: Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: És közben Putyár Lajos is írt nekem a Viberre. Kellemes szép estét, Gregasz. Hát szép estét neked is, és szép estét minden szupernek. Enzsik pedig írja, hogy szia, Gregasz. Szuper kis lazulós muzsikát hoztál. Én vagyok Fülelek. Puszcsika, Enzsike. Hát örülök neki, hogy ilyen sokan vagytok, és füleltek itt minket. Hiszen napról napra próbáljuk nektek hozni a legszuperebb zenéket, ha remélhetőleg sikerül. Aztán itt az éjszakások is írják, hogy gondoljunk rájuk, hát gondolunk, majd küldünk mindjárt zenét.

És itt van Kaci is. Sziasztok, szép estét, Hűz! Borsod Nádasd pizzériából, így a nap végén remek zenék szólnak. Hát örülünk, hogy velünk vagytok ott a pizzériában is, és jó pihenést majd, ha letelik a munkaidő. Örülök, hogy velünk vagytok.

Ez még mindig a Super DJ Radio, és Karesz írt nekünk. Úton vagyok, mint mindig, nem hallgatok más, mint a Super DJ Radiot. Fantasztikus jók ezek a zenék. Kitartás mindenkinek, aki dolgozik. Mindenki másnak jó pihenést, zenehallgatást is. Károly, hát örülök, hogy minket hallgatsz egy útközben is, és kitartást a vezetéshez. Óvatosan, óvatosan.

Közben is, hogy István írja, hogy szuper, köszi, autózás közben hallgattalak, most értem haza, csodás estét neked, Gregasz, hát csodát estét neked is, és örülök, hogy hazaértetek, és örülök, hogy útközben is hallgattál minket.

3 perc múlva este 10, ami azt jelenti, hogy véget ér a mai adás, és jön hozzátok Kőszegi Gabi, úgyhogy ne menjen senki sehova. Megy még tovább az élő műsor. Csak én köszönök el. Én megköszönöm a 2 órás figyelmet, és örülök, hogy velem voltatok. Legközelebb is tartsatok velem, és maradjatok, ahogy mondtam, Kőszegi Gabival. Mindenkinek további szép estét és jó zenehallgatást. Sziasztok!

Sziasztok, kedves szuperek! Szép estét kívánok mindenkinek! Május 21 csütörtök, eltelt egy újabb hét. Ez itt a Szuperhén Kőszegi Gabi vagyok. Gregász kollégának köszönjük a nagyszerű két órát. Szuper zenéket hozták, Gregászunk. Csak úgy, mint mindig.

És mielőtt belekezdenénk a mai estébe, kötelező köröket letudjuk. Van egy Viber számunk. 3670 45 95 995. Van kedvetek, akkor üzenjetek. Tíz óra volt 4 perccel, ami azt jelenti, hogy elindul a Bagoly Express. Mindazoknak a baglyoknak, akik nem tudnak aludni, vagy esetleg a melóban nyomják. És a mai zenei menü. Szeretnék mindenkit meginvitálni egy jó kis időutazásra. 98-tól egészen 2002-ig. A zenei idővonalunkon itt 4 évbe fogunk itt ugrándozni. És mindenkinek jó szórakozást kívánok!

ami pedig a zenei színpadot illeti. 99-el kezdtünk, William Orbit, Adagio, Four Strings, Ferry Corsten Mix Payment, majd itt van Dahul, ez a Meet Her at the Love Parade, 2001-ből.

csak hogy jöjjön az a bizonyos bagolynapló. Elsőként üdvözölném Csörgő Zsolt Zsocát, aki annyit ír, hú-hú Gabi, hello! Szia kedves Zsoca! Másodikén itt van Fritjó üzenete, aki annyit ír, hogy mocskos jó volt, ezt gondolom akkor még Gregásznak szólt.

természetesen üdvözölném a mi drága csaposunkat, Encsikét, aki azt így adna végre, újra roboghat a Bagoly Express. Gyönyörű szép estét kíván mindenkinek, és kellemes zenei utazást kíván. És így van, kedves Encsi, akkor csapjuk a lovak közé. És fogyasztásra fel!

és kedves magyok, 10 óra 11 perckor egy újabb klasszikus itt a Szuperen. Ezerből visszaugrunk kettő évet, 99, Mauro Picotto és a Lizard.

Vagoly Express újabb megállója, Erdély, Erdő, Szentgyörgy. Felszedjük az Isa családot, Isa Istit és kedves családját. Szia Istikém! Isti is írja, már vártunk, és örülünk, hogy újra Vagoly Express.

a baglyok, drifteljünk is tovább. 99-ből 2 évet ugrunk előre, 2001. Lounge és a Drifting Away az egyik kedvencem. És engedjétek meg, hogy a baglyok között üldözöljem drága Gregász kollégát is. Aki csak annyit érdekel, szép estét, sok hallgatót neked, maradok még, üdv minden szupernek! Kedves Gregász, megtisztelsz! És még egyszer köszönjük a nagyszerű két órát, amit itt szolgáltattál nekünk!

engedjétek meg, hogy a vagonjáraton üdvözöljem Viking földet is, hiszen itt van Ricsi barátom is, aki csak annyit ír Hello Vagyok. Üdv Gabi barátom, nagyon hiányoztak ezek a dallamok, Viking föld újra fülel. Szervusz barátom, örülök, hogy itt vagy. És ahogy az angol szokta mondani, long time ago. Utána pedig üdvözölném a Pestát is. Szia Gabi, holnapra mindenkinek adtunk Szabit. 4 napos hétvége indul. Szia kedves Pesta. Hát aki olyan szerencsés, ugye? Remélem az a 4 nap majd kellemesen fog eltelni. És remélem, hogy a szuper is fog majd bömbölni maximális hangerővel. Köszönteném Zoltán barátomat is, aki annyit ír Hello, Hello! Szia kedves Zolikám! Örülök, hogy itt vagy te is! És itt van drága Fityunk is a tengeren túlról! Tudjátok, onnan a Pocsolyán túlról! Aki csak annyit ír üdvözletem! Hello, sir! Welcome to the Super DJ!

és drága baglyok, micsoda dallamok! Van egy olyan ATV is beütése, ugye? Az egyik kedvencem Ayla és a Leap. Természetesen egy jó kis ATV mixben 1999-ből, szóval igazi csemege ez is.

drága főcsaposunk Encsi, ahogy elnézem itt a Viberünket, megkísért az első rendelés, Törkő Zsolt-Zsoltánk megszomjazott, azt írja, hogy sört kérek, ugyanis a vörös nem ízlik. És ha már a sörről van szó, megérkezett az én drága barátom is, a Platán Pék személyesen, akire más, mint Juhász Istink, az ex-csapos. Jó reggelt, barátom, sziasztok, baglyok! Robogjunk! Az e-havi bérlet kiváltva! Szevasz, Bari! És megérkezett az olasz lányi, bírós bicikli kizárólagos forgalmazója is, azaz Bacskási Szilvinki. Aki csak annyit ír, üdvényeli Bagoly úr, örülök, hogy jöttél! Szia, Gedeon néni, örülök, hogy itt vagy!

is köszönteném a debreceli cserediák barátomat is, azaz Bazsit. Szia Bazsikám! Bazsi annyit, és szia barátom, patent a műsor, hali mindenkinek, pörögjünk!

by Super Fülei. You like 9 PM ATB 1999 99 Signum kezei alól.

És engedjétek meg, hogy köszöntsem Toldi Miki barátomat is. Szép estét, kedves DJ Gabesz. Üdv bagoly hölgyek, bagoly urak. Kellemes zenei estét. Parti lesz ma is, érzem. Toldi Miki jelen. És kedves Gregász, te is kaptál egy üzit. Miki azt írja, DJ Gregász nagy volt, köszönjük neki. Kedves Mikikém, az üzi átadva. És amint látom, még Gregászunk is hallgat minket, hiszen azt írja nekem, úgy fűzöd ezeket a zenéket, hogy nem megyek aludni. Üdvözöllek itt a bagolyjáraton, kedves Gregász!

üzenet Mikitől. Már vártalak, illetve a szomszédjaim is. Kedves Mikikém, üdv a drága szomszédoknak! És persze, mondhatom azt is. Te vagy a Super DJ-nek a helyi zene helytartója, hiszen terjeszted az igét. Szomszédon innen, szomszédon túl.

kedves magyok, ez pedig az egyik filmemnek a kedvenc betét dala. The Sorted. Hatalmas film. Trance rajogóknak egy igazi kötelező darab. 1999 Art of Trance. Madagascar Ferry Corsten kezei alól.

Hatalmas pacsim Csopinak is, szia Gabi, üdvözlet a baglyoknak! Csatlakozom én is a járatra, frankók a muzsikák ma is! Kedves Csopi, üdvözöllek és köszi, hogy itt vagy!

Rádióásztisti barátom pedig annyit ír, üdvözletem a Gereon néninek, vagyis a piros bicikli forgalmazójának, azaz a piros kát.

és kedves bagyok, megmondom az igazat. Egy-egy zenei utazás alkalmával olyan vagyok, mint a kisgyerek. Minden alkalommal én is tátott szájjal rácsodálkozom azokra a trekkekre, amiket rendszeresen vagy ritkán játszom. Ilyen ez a következő is. Vincent D. Moore, Eternity, 2000-ből, Just Forever. És itt van egy kedves üzenet Ivádi Gergőntől. Ez mekkora, előttem van a film, ahogy a srác betépve csodálkozik a világra. Köszi a király zenéket! Szia, kedves Geri! Először is üdvitt az éjjeli baglyoknál. És ami pedig a filmet illeti, amikor ezeket a trackeket pörgetem, kb. Én is olyan vagyok, mint a srác. A Cut Orphy.

Macskás Gedeó néni, jött neked egy üzi. A főcsaposunk annyit ír, juhé, megjött Macskás és Szilvi. Gyere, téged is várom, küldtön a 2 centes semjéni birs és Egi. Amúgy Zsocának meg azt mondja, gyere Zsoca, sör frissen csapolva, megfelelően habosan hidegen. Nem hiába van nekünk egy drága csaposunk, Encsi. Vendéglátós törpillánk.

És kedves baglyok, jöjjön egy pár üz innen a Viberről. Amint látom, a drága éjszakai baglyok igen aktívak. Örömömre. Chakra is a home, above and beyond. 2000-ből. Macskási Szilvi annyit ír, hogy ma játszották a Gedeon bácsit. Azonnal eszembe jutott a Gedeon néni. Nagyon nevettem, ahogy veled mindig szakadtam. Juhász Istinek pedig a következő. Köszönöm Isti, ünnepek alatt azt hiszem eltekerek környére. Ja, és nem a piros biciklivel. Hát akkor a környei villanyszerelők jobb lesz, hogyha vigyázba állnak. Szilvikém, csak keményen.

az erdélyiek hatalmas üdvözletét küldik nektek. És Erdélyben is maximális hangerőn dübörög a szuper. Ez Péter barátom írta.

az én Bék barátom Juhász Istise tétlenkedik. Azt írja, már újszülöttként is akkora sörös voltam, hogy amikor születtem, nem a szívhangomat nézték, hanem a máj funkciómat.

kedves bagyok, 10 óra múlt 43 perccel a zenei színpadra meginvitáltam Kamaya Painters-t és a Far From Over-t 1999-ből.

bűzie pedig. Kedves főcsapos, egy Foresters és egy belga rendel. Jelenlévő hölgyeknek meg a koktél. Yeah! Miki azt írja, hüdítő dallam a kedves DJ Gabesz. Kedves Mikikém, igyekszem. És ne felejtsük el, május vége. Kezdődik a nyár. A bulik. A jó zenék. Hétvégi bográcsozások. Haverok, buli, Fanta meg a napszemcsi. És persze a jó zenék. Ladászavi barátom pedig szivat. Ezt a pénteki műszakot nagyon megnyomjuk most, Főni. Tudod, Szabikám, nálunk csak egy óra csúszás van, nem egy nap.

vagyok. Következő megállónk Németország. Itt van velünk Ruszán Bálint Gabi. Szia Ruszán, Németország jelenés Fülel, jelenléti pipa. Jó zenék, szép estét mindenkinek és nagy ölelés meg puszi pacsi a villalakóknak. Szia Ruszán, köszi, hogy itt vagy.

Itt Oldie Biki barátom írja. A minőségi zene csodás módon képes hatni ránk. Igazi gyógyír, meredék és örömforrás. Bikikém, szívemből beszélsz.

kedves blogjok, van az a pillanat, amikor nincs hezitálás. Vincent de Moore, 2000-ből is a No Hesitation. Öt perccel múlt 11, ami azt jelenti, hogy átértünk a második órában is. És természetesen folytassuk azt, amit az első órában elkezdtünk. Azaz még fokozzuk a hangulatot. Ami a BPM-eket illeti pedig 138-on csücsülünk. És szerintem marad is ez így végig.

ide kaptam egy képet Ruszántól, Bálint Gabitól, amint itt az utakat rója. Kedves Ruszám, hangerőt a maximumra. És amint látom a képen, az utak üresek, pedig még nem is éneklek.

és ahogy Miki barátom írja, hú, ez igen. Kedves Mikikém, ahogy szoktok mondani, második órában szokott elgurulni az a bizonyos, oh yeah!

írt az emlegetett, az én Edekás barátom, a németországi betyár, Edekás Zsolti. Huhu, mokmester, ígértem, álmomból küldök üzit a vagonjárat háló fülkéjéből. Nyomjad neki csapast, üzzed neki, bacsi az Edekás Zsolti. Szia Zsoltikám! Épp egy pár perce említettelek, nem felejtettem el. Na jó, az asszony emlékeztetett rá.

drága főcsaposunk kis Emcsi is itt van. Jó, de jó dallama, Kavi, szuper vagy. Gurul, gurul, reméljük jó messzire. Köszönöm, Emcsi. Igyekszem. És remélem, hogy sikerül majd elgurítani jó messzire.

voltam, drága is, a Isten közie is. Mindig megéri, hogy várjunk és felszálljunk erre az expresszre, mert hasítám, de rendesen. Köszönöm, Istikém!

kedves baglyok. Another favorite. Egy újabb kedvenc 2001-ből. Svensson és Galen. És ez a Twisted. Tóldi Miki azt írja, deradja a kedvenced. Kedves DJ Gabeszom. Mester ilyen mókolsz zenéről zenére. Miki azt írja, isteni. Kedves Mikikém. Örülök, hogy átjött ez az izi. És persze az ilyen nyegyceknek, amilyen te is vagy. Figyelj, Mikikém! 3, 2, 1! Oh yeah!

drága Juhász Isti barátom is annyit ír. Volt a tévébe a bolondos dallamok. Hát amit most tolsz, az nem az. Leave a bőr. Köszi. Nálam is kibaszott libe, beba bőr.

jöjjön egy üzenet Macskási Szilvinek, azaz Gedeon néninek. Az egy juhászisti Big barátom küldte. Szilvitől kérdezném, hogy hétfő megyek oroszlányra. Tudná nekem kozsó tincset varázsolni? Kedves Istik, egy jó pénzé szerintem bármit. 6500.

magjuk, a következő mókolás már bekészítve. Az egyik hiper-szuper nagy kedvenc, egy igazi trance ballada. És csak annyit mondok, hogy szintén 99, az inkább 98. Nem akarom öregíteni. Már ebbe a remixbe. Ez egy 99-es remix. Figyelj, fülej!

És a Gricsi barátom írja a Vikingföldről, de is a liba bőr az nem maradhat el. Ha pörögjön a szuper. Nagyon sajnálom, hogy sokáig lemaradtam a Vagoly Expressről. Kedves Ricsikém, a lényeg az, hogy itt vagy, és együtt húhogsz velünk. Tonyai barátom Ladás Szabi is annyit ír, hatalmas trendzenék. Szabikám, figyelj, fülej, most jön még az igazi. 98, azaz 99, egy igazi trendzballada.

műsorra, mint ígértem is. 1998 Binary Finery, az a bizonyos trance ballada. Itt is az Üzi Macskási Szilvitől. Istikém hétfő, hát az ünnep, ami azt jelenti, hogy dupla pénz. Én alkalmazkodom, de szeretettel várlak. 6500.

Jobbik, és írja, nagyon zúzós az itt a Gabi. Thank you, sir. I know. Köszi, Jobbikám.

kedves Bagyok ismét a kedvenc filmemből, The Sorted. Tényleg tuti érdemes megnézni. Igazi trends. Szigorúan trends rajongóknak. John Reese, Ilias, The Peter Blocker, 1999. Micsoda muzsika!

és micsoda aranyos üzenetek. Egy viking barátom Ricsi annyit ír, a hangerő a maximumon. Szereltem a jó öreg Scaniába egy mély nyomót, még a szélvédő is remeg, nem baj, parti van!

Figyelj, fülej! Ismerős dallamok ismét! Megmondom az igazat, olyan igazi könyvfakasztó! Castle in the Sky 2001.

vagyok, ez az a pillanat, amikor azt mondom, hogy kezd elgurulni. Coming to my dream 2001. Okay.

Közben pár üzenet itt Gedeon néninek. Juhász Isti barátom azt írja, kedves Szilvikém, ott leszek. Egy szerencse, hogy tettem félre a locsoló pénzemből. Szilvi azt írja, mivel ünnep, ezért dupla, úgyhogy 12 000. Kis kínai is mondja.

Dodd Miki barátom is írja, elhagyatatlan a terep, kérünk még a csíből. Szokás szerint nagyobb mokolsz, hála, imádás! Mikikém, örülök, hogy itt vagy! Absolutely respect my friend! Thanks again!

üdvözöljem barátomat, Garai Tibit is. Tiszteletem, Gábor úr, szevasztok, szuperek! Kellemes szép estét és jó pihenést! Nemrég értem haza a melóból, de most már jelen a Garai család. Sziasztok, Garai család, hatalmas pacsi nektek, sziasztok, Kálós Elmén!

Doctor, de Mickey barátom, üzie. Super DJ Forever, hu-hu, Jegabesz. Varázslat, amit művesz, nincs mese. Hálás vagyok a műsorvezetésére. Kedves Mikikém, köszönöm ezeket a nagyszerű üzeneteket. Mindig sikerül elpirítanod. Thank you, my friend. Intelligent life.

egyik kedvencem egyébként 2000-ből. The Voyage, Yahel. És mindjárt jön a következő Mókolás. '98, Carte Blanche. Figyelj, fülej! Hamarosan érkezik!

egy viking barátom is küldött egy képet itt a Viberen, a jó öreg Scania, és persze az utak királya Ricsi. Szuper a maximumon. Thank you, my friend.

kedves szuperek, 11 óra 42 perc. Továbbra is robogunk, megállás nélkül. Carte Blanche, it's a Werecoke.

Show, Toldi Miki barátom írja. Olyan fincsi és minőségi kellemes dallamok. Kedves Mikikém, ugyanezt érzem. Igazi csütörtöki lazulós. Jó kis alapozás a hétvégére.

És itt egy olyan vízi oroszlányi megálló, Nagy Zoli barátom, a zene jó, csak leverültek vagyok, mint a Duracell nyuszi. Mert hát, ha nem így lenne, akkor segrészegen denszelnék. Jó éjszakát kívánok mindenkinek, egy linket kérnék, köszi facsi. Szia Zolikám! Örülök, hogy itt vagy, örülök, hogy fülelsz. A link természetesen repül az adás után. És ebben az részékezzel kívánok neked is good night-ot!

is egy üzenet, kérem szépen. Jordi Viki barátom azért nem hazudolja meg önmagát. Annyit ír nekem, jó a lelkemnek a mókoláson. A napi mellő után újra élek. Köszönöm neked. Kedves Vikikém, én köszönöm. És megmondom az igazat, ugyanezt érzem én is. Azért lelkemnek is jól esik, hogy ilyen zenéket pörgethetek nektek. És persze, hogy ilyen közönség hallgatja.

foglyok. 11 óra 51 perc. A Chill Seeker színesztézi után itt van velünk Airspace. La Speranza. This goes to the Love Parade. 1998-ból. Közben Gedeon néni azt írja, szuper zenéket játszol. Hallottam a sziszterést. Juhászisi barátom is csak annyit ír, csak egy kortyot, please! És főcsaposunk is azt írja, Vókmester, csak megjött ez a sziszenés. Akkor még sokáig maradunk, ugye? Hát kérem szépen, ez az éjszakai team. Az éjszakai express. The Night Owls.

Miki barátom annyit írt, tiszta elképesztő hangulatot adsz nekünk. Azért ismét a vonatot robog, na de hogyan, Jesus! Mikikém, örülök, hogy itt vagy a vonaton. Number one, first class. Csak is az első osztály, tudod? A bársonyos bolhás ülés, ahogy szokták mondani.

is, hogy Zoli barátom írja, csak nem belepottyantál a kőbányai tóba. Isten ments! Remélem kb. Hely neked, azért Red! Kedves Zoli kám, Cars, Cold as the Rockies. UK version, made in Scotland.

kedves bakjok, ismét egy újabb kedvenc. 2000-ből Life Force. It's a joy May. És meg kell jegyeznem, hogy büszke vagyok itt a Bagolyák Fesznek a csaposára, azaz Encsikére. És tényleg befigyel az a 20 év plusz experience. Azt írja, ha már korsz, akkor remélem elég kék már a címke. Encsike, when the mountains turn blue, it's cold as the Rockies. The best bartenders ever. Thanks, Encsike. Thanks, Encsike.

Tóldi Miki barátom írja, minden itt lévő hallgatónak kitettél, mint minden áldott nap, amikor vagy. Kedves Mikikém, köszi szépen!

Kedves magyar, tudni kell rólam, hogy imádom Egyiptomat. Azok az igazi arab dallamok. Persze a trendszel van fűszerezve. 1999. Travel, pray to Jerusalem. Figyelj, fülej, most jön!

micsoda üzenetek, kérem. Garai TV barátom annyit ír, drága barátom, hatalmas musikák, mint mindig. De jó újra hallani ezeket a zenéket. Kedves TV-kém, tudod, emlékeket idézünk.

És tudjátok, mindig itt a virtuális színpadunkon meginvitálom itt a legnagyobb előadókat. Itt volt velünk Barthez on the move. Ez már nem is Loki D és egy Unity 99-ből. Another real classic. And my other favorite.

Torbi Miki barátom pedig annyit ír, igazán elképesztően mókoz DJ Gabez barátom, azt a lelkem szárnyal. Köszönöm neked újra és újra, igazi katarzis. Kedves Mikikém, ugyanez nálam is. Köszönöm ezeket a nagyterű üzeneteket, és azt is, hogy itt vagy velünk és fülelsz.

teremben látom, hogy Gisa Istink is itt van még velünk, aki annyit éneke merzéken, Super Night Express. Kedves Istikém, Young Wayne és Only You. Köszi, hogy itt vagy, köszi, hogy filesz.

És itt van Ladász, ami barátom üzie. Hatalmas trendzenék. A bagonyára még tart, úgyhogy marad a kemény mag. Így van, Szabikám. Éjfél múlt 24 perccel, és a kemény mag még mindig itt. Csak is a Bagoly Express. The Night Owls.

0: Szóval is a isti műziai szuper muzsikák ezek. Kedves istikém, csak is a legjobb.
1: Through the shadows of our minds, through the rainbow.
0: Juhász isti barátom annyit ír, MZ per X jelentkezz.
1: And me.
0: Istikém, itt Mézga Géza. Géza Mézga.

és itt van a Lászlói barátom Izie. Remélem reggelig nyomod. Szabékám, ha reggelig nem is, egy darabig még itt leszek. Évfél múlt 31 perccel, a keményben még mindig itt a Super DJ-n, The Night Owls. Csak is az éjjeli vaglyok.

jöjjön egy újabb üzenet a Viberünkről. Kiváló muzsikák, Gabi csapatás van. Hát kedves Csopi, köszönöm szépen. Egy darabig még akkor nyomjuk. 35 perc túl óra. Holnap megjön az oroszlán üvöltés kora reggel. Na de megéri. Tudod, Viki barátom, annyit írt The Trance King. Te lennél engedelmeddel. Adom ez, igen. Köszi, Mikikém.

kedves Zolikám, ez volt az időszak, amikor a UPC-n keresztül bömbölt a Sunshine Live-on, The Master Blaster Hyperdick Tango. Ezeket vártam minden nap, ugye? Micsoda emlékek, ugye? Transportation Daisy D. Ez igazi klub hangulat a 2000-es évekből.

Ferizse Isti műzije. Hova tovább, mind jobb és jobb ez. Kedves Istikém, köszi. Kezd beüti a klubu. A legjobb érzés, amikor jön a kettős látás, a kettős hallás. Remek, amikor meghallom a Silence-et, Sarah McLachlan-től, és Tiesto nagymestertől.

barátom, köszönöm, hogy itt voltál. Have a good night, my friend. Tudod, Miki azt írja, mennem kell, sajna. Jó ét mindenkinek. Kedves Mikikém, köszi, hogy itt voltál.

és itt a Fittyon küzdíje, aki annyit ír nekem csak, bomba jó zenék! Thank you, sir! I'm just doing my best. The Friday morning melodies. Just Irune, super DJ. You wanna go with me? The best.

És örömmel látom, hogy ez egy redekás barátom is itt van. Kedves Zsoltikám, látod? Csak sikerült eddig fennmaradni. Eszem már, kedves Zsoltikám, látod? Csak sikerült eddig fennmaradni. Eszem ágába se volt. Na de vitt a hangulat!

Szerényen irány a munka. Isa Istim sírja, köszönök neked, kedves Kőszegi Gabi, és a csodás muzsikákat, ez nagyon ott van. Kedves Istikém, én köszönöm, hogy itt vagy, csak úgy, mint mindig.

Kérem szépen, micsoda szakértői fülek! Drága Chopin kírja, Quicksilver, oh yeah! De rég hallottam! Így van, kedves Chopin! 97-ből The Free! Quicksilver!

És hogy Gyedekás Zsolti barátom írja, ilyen zenék mellett le se tudnék feküdni, kezem lábán járna. Köszi, hogy kitartottál az ébredésemig. Látod, Zsoltikám, megígértem.

sütődik, hogy Druszán Bálint Gabi is hazaért. Hiszen annyit ír nekem, köszönöm Druszám a jó zenéket, jó ét neked és mindenkinek. Kedves Druszám, én köszönöm, hogy itt voltál. And have a good night.

köszöntenék egy elveszett magyot, aki nem más, mint Marton Lajosunk, Lallerünk, a jó kőszegi kapitány, de skót fenevad, újra itt vagyok. Eddig is itt voltam december óta, csak egy kicsit a háttérből buliztam veled, veletek. Laller azt írja, nagy király vagy, üdv a magyoknak, üdv a csapatnak,

Laller Tatabánya. Hello, hello! Hiányoltál a kedves barátom. A lényeg az, hogy itt vagy velünk. With the Night Owls.

teljes erőmmel látom, hogy amit drága főcsaposunk és még jelen. Csika azt írja, Hercsikét még észre sem veszed. Kedves Hercsi, túl sok volt a tőte is. Köszi, hogy itt vagy, köszi, hogy fülelsz.

Miksa Istink is azt írja, na kérlek szépen, ez már biztos, hogy nem lehet megunni. Egy szóval megunhatatlan. Ó, Istikém, köszi. Amúgy igen, megunhatatlan. The real classics from the 90s and from the 2000s. Only here with this super DJ.

itt van a mi drága csaposunk üzie, aki azt írja nekem, na jó, ezt betudom a Korsznak. Kedves Encsi, beütött a kubu, azaz a Korsz. Jó, megmondom őszintén, volt mellette egy kis írtsai Olivier. Ez az, amikor Mr. Írsai meghozza a hatást. És itt van az én edekás barátom Üzie is. Ha még nyitva van a kocsma mókmesternek, egy kört kérnék. Nekem pedig egy alkoholmentes tonik lesz. Kedves Encsi, rendelés leadva. Németországi betyárok csak alkoholmentesen nyomják, legalábbis a hétköznap. Hétvégén meg előjük belőlül az állat.

Amúgy Zsolti barátommal lép ma beszéltem, és elmondta, hogy volt egy szuper jó kis náksi buli a hétvégén, így a deutschlandi magyaroknak. Aztán Jobi barát is írja, mindig korszozni kell, Gabi. Jó kis rush, mint a szombat este lenne. Hát kedves Jobi, mi itt a Superon előre hozzuk a hétvégét. Csak is a legjobb zenék, a legjobb slágerek. Only for the night owls. Csak is az éjszakai baglyoknak. Milyen durva mi? Amíg a többiek alszanak, addig mi nagyba nyomjuk itt a partit. Ja, és csak azért megjegyzem, csütörtök van, ha jó, most már péntek.

És itt van Carlson közie is. Előre megtervezett volt, hogy ilyen sokáig tudjuk hallgatni ezeket a fantasztikus zenéket, vagy csak a lendület visz magával. Én személy szerint örülök, hogy ezeket zenélünk. Üdv Károly! Hello Károly! Welcome to the night house! Én meg már rajta tudok beszélni. Örülök, hogy itt vagy.

És itt van az én big barátom Müzie. Ha már kocsma van, akkor nyissünk egy virtuális MC Donald's-ot is. Kapásból kérek egy ilyen megbagoly menüt. Istikém, ez kurva jó volt. The Mac Mail. Just for the night house.

én Simon Tornyai Fenegyerek barátom is írja. Ladás Szabi, nekem már szombat. Reggel 6-kor teszem le erre a hétre a munkát. Akinek összejött, kedves Szabikám, a rutin meg az évek.

Erika Jobi írja, ha tudom előre, hogy ilyen intenzív buli lesz, ma éjszaka, akkor bekészítek még 2-3 sörillát. Ez kurva jó. Gyerekek, itt van még az én DJ barátom is, a debreceni cserediák, DJ Bazsi! Szevasz, Bazsikám! Bazsi azt írja, aludj! De Bazsikám, tudom, aludni kéne. Ilyen dallamok mellett nem megy. Pumpálom úgyis.

És akkor kedves bagyok, hogy megspékeljük. Careless Whisper, Sex Brothers. Oh yeah. The Night Owls, Just in the Friday Morning. What else? Just in a Super DJ Radio. With myself, Kusegi Gabi, the Night Owl.

kicsit Ferencsén közéje. Köszönjük akkor Mr. Irsainak is. Zsolti, remélem szereted a Pink Tonikot. Én igen, mert rózsaszín a kedvenc színem. Na jó, egy kis innen a legjobb. A lúd akkor legyen kövér. Jim B. Father, még ott. Encsi azt írja, buli végére mindenki megéhezik. Na jó, gyertek. Ma olyan csülkös bableves főztem, úgyhogy ihaj. És hozzá túrós lekváros nutellás palacsinta. Kikér. Kedves Encsi, ne izgass itt a bandát.

az angol szokta mondani, oh my god! Igazán büszke vagyok itt az éjjeli vaglyokra. Micsoda péntek reggeli buli! 1 óra 35 perc. Oh my god! Mi lesz itt reggel, kérem szépen? Itt van még Basi barátom is. The Sex Brothers. Itt vagyok-e? Szevasz, Basikám! Megmondom őszintén, most meglepődtem. Nem is vagyta olyan bunci. Basi barátomat mindig szoktam baszogatni. Mondom neki, egy nyugdíjas, hát soha nem vagy fent. Most bebizonyította. Jobbi is írja, kibaszott jó a zene. Thank you, Jobbi!

barátom meg annyit ír, Juhász Isti. Gyerünk, baby, ne hagyd abba, te állat! Oh yeah! Ide nekem raktam fel spirált, aztán küldött egy spirálfüzet szélt. Állat!

itt van az én drága Edekán Zsolti barátom üzije. Üdv az ifjú DJ Palántának, Basinak. Basinkám, látod, ilyen egy igazi vérbeli DJ. Mindent a vendégekért. Iszik, mókol, táncol. Na Zsoltikám, tudod, majd akkor július végén, amikor a skóciai mókmester meglátogatja a németországi betyárt. Edekás barátom meg annyit ír, Hencsi drága, hétköznap nem lehet ám szidezni a tonikot, de Gabi iszik helyettem is, ahogy hallom. Ez már biztos, Zsoltikám. Amióta feltalálták a vedelést, azóta az ivás csak tudod a kiskutyáknak való móka.

és az én Laller barátom tatabányáról annyit ír. Ez az Gabikám, basszad neki reggelig, te skót fede van. Laller azt írja, sajnos most hoppá nélkül, de így is élvezem a műsorod. Köszi, Laller.

És itt van a főcsaposok küzdje. Gabi, ismét egy fereketeges buli csaptál. Nagy gratula. Én őszintén minden percét kibaszottul élveztem. Hagyd abba. Thank you. Encsi azt írja, szerintem reggel Budapesten is fogom hallani a skót oroszlán üvöltést.

és ezt egy nedekás barátom annyit ír. Piros szőnyeg lesz leterítve neked érkezésedkor, és az írsai meg a Dajcsesz Pír július végén. Kedves Zsoltékám, szívvel várom!

kérem szépen, itt van egy üzenet US Istitől, és az üzenet célja nem más, mint Debrecen, azaz Bazsi. Bazsira üzenem, vigyázom, mert a palántákat rágyázni szokták. Kedves Istikében az üzi átadva a debreceni cserediáknak.

kellemet, kedves éjjeli vagyok. Itt az idő. Elbúcsúzom. Mindenkinek szeretném megköszönni az elmúlt 4 óra megtisztelő füleit. Mikrofonosan lejátszom mögött elég jövagam kőszegig, amit hallottátok. Ismét mókolni, csak itt a szuper ellen. Még egyszer köszönöm minden éjszakai bagolynak, hogy itt volt. Aki melózik, ad a kitartást. Most már csak pár óra van vissza. Aki pedig még reggel melózik, hát annak szintén kitartást. Ma este találkozunk, ne feledjétek, este 10-től, DJ Simon után. The Night Owls again. Maradjatok jók, legyetek szobatiszták. Még egyszer köszi mindenkinek, sziasztok, ciao.